0: kilik szünet támogva, hogy ő bármilyen máta szerített infal. No, mi a bele? A fete gyövete, szaudi, bárkom lászni, ma húzza, vagy kinyit szünet.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.